0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Puls. 92. Jodin FM.
2: Твоих очах стеть, знаешь, что взрывает дах, наверное, не запонюсь.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Йодин ФМ.
2: Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: 92.1. Mamma mia, mondd el te gyönyörű meg.
1: Sze, Radio Pulse. Pulzus Rádió. You're my spicy mom.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Különkiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
3: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
6: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.
9: Галерея угорського дому Мукачі Міхай.
10: А Мукачі Міхай Магярház галеріяя.
11: A kárpátaljai képzőművészet egyik jelentős alakja volt Sepa Anton festőművész, aki 1928. április 17-én született a Munkács melletti Pothorány településen. Már gyermekkorában érdeklődött a rajzolás és a művészet iránt. Pályája kezdetén Ungváron dolgozott és tanított az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában. Később életének nagy részét Kijevben töltötte, de alkotói világa mindvégig szorosan kötődött Kárpátaljához. A szülőföld, a Kárpátok tájai és az itt élő emberek emléke meghatározott inspirációt jelentettek számára. Sepa Anton művészetében a monumentális szemlélet, a gazdag színhasználat és a kárpáti-táj iránti mély érzelmi kötődés találkozott. Festményein gyakran jelennek meg a hegyvidéki tájak, a falusi életképei, valamint Kárpátalja sajátos hangulata. Alkotásait sokan a kárpáti legenda megteremtőjeként emlegetik, hiszen műveiben nem csak a természet szépségét, hanem a régió szellemiségét is igyekezett megőrizni. A művész 1960-tól tagja volt az Ukrán Képzőművészek Szövetségének, munkásságát pedig több rangos elismeréssel is díjazták, megkapta Ukrajna érdemes művészet címét. Sepa Anton 2014-ben hunyt el, de életműve ma is fontos része a kárpátaljai festészet történetének. Tiszteletére a Mukácsi Mihály Magyarház és a Kárpátok Művészetéért és Kultúrájáért Egyesület emlékkiállítás szervez augusztus 13-án 16 órától a Mukácsi Mihály Magyarházban, a Kárpátok szerelmese címmel.
9: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
12: Rovatunkat támogatta a Mukácsi Mihály Magyarház és a Záhid Finance Group Kft.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, я настолько. Я один FM.
2: Классная радио.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Kedves testvérek, fennállva a 66. Zsoltárt énekeljük, a 66. Zsoltárnak az első versét. Az első vers így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek.

0: Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
1: Áldás békességet! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gyülekezetet, a hirdetéseket olvasom. Az elmúlt héten Isten dicsőségére a következő testvérek adakoztak. Özvegy Kurmai Lászlóné, híres Ida férje emlékére, Fedinisec Mária, Máté Éva édesanyja és nővére emlékére. Névtelenül Isten dicsőségére 6 testvérünk adományozott, valamint 2 testvérünk névtelenül szerettei emlékére adakozott, és 1 testvérünk névtelenül a persebe helyezte el adományát. Céladományként gyülekezeti kirándulásra Pusztai Zsolt és 2 testvérünk névtelenül helyezte el adományát. Az Úr áldása legyen a jókedvű adományozók életén. Az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Orosz Pál testvérünket, akit Teremtő Istenünk 93 éves korában szólított magához. Az Úr vigasztaló lelkét kívánjuk a gyászoló család számára. Jövő heti alkalmainkat hirdetjük. Minden reggel 8 órától Isten tisztelet, hétfőn reggel 8:30-tól ima közösség. Csütörtök délután 17 órától nagyifi, szombaton gyülekezeti kirándulás a Dédai tónál az 54-es parcellára. A kirándulás díjmentes, de adományokat szeretettel elfogadunk. El lehet helyezni az irodában, vagy majd az ott kihelyezett persejben. Az ebéd készítése miatt fontos, hogy ismerjük a létszámot. Ezért kérjük, hogy aki szeretne részt venni a kiránduláson, legyen szíves feliratkozni az irodában. Azok is, akik a saját járművel érkeznek majd. A busz, közös busz szombaton 9 órától indul a római katolikus templom melletti térről. Kérjük mindenkit, hogy hozzon magával ivóvizet, uzsonnát, kalapot, naptejet, valamint az ebéd, a bogrács gulyás elfogyasztásához edényeket, evőeszközöket. Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait. Augusztus 23-án vasárnap missziós csendes nap lesz a csongori gyülekezetben. 10 órai kezdettel hívogassunk másokat is, hordozzuk imában az alkalmat. Augusztus 26-án szerdai napon villámtöltés, ifjúsági találkozó a régi Varoda udvarán. Az alkalom 10 órakor kezdődik majd. Adjuk tovább a hírt, hogy minél többen tudjanak róla gyülekezetünk ifis tagjait, pedig segítsük, támogassuk az alkalom szervezésében és lebonyolításában. Tehát augusztus 26-a szerda villámtöltés 10 órai kezdette. Hirdetem továbbá, hogy gyülekezetünkhöz érkezett egy körlevél kerülettől, amiben kérik, hogy egy vasárnapi persejpénzt juttassunk el a viharkárosultak részére. Ezért hirdetjük, hogy a mai vasárnapi persejpénz erre a célra lesz kitéve,

és arcfestésen támogatásukkal megjelentek, ott voltak, bátorították a szolgálattevőket és a fiatalokat. Köszönjük azoknak, akik vállalták ezt a nagyon szép és hát én meggyőződéssel vallom, hogy nemes szolgálatot. Ezzel sikerült egy újabb mérföldkövet elérni, hogy augusztus 26-án a meghívott vendégeinket olyan körülmények közé tudjuk majd leültetni és átvezetni, ami úgy gondolom, hogy minnyájunknak egy nagy megélése és egy nagy áldása lesz. És az elmúlt héten volt egy takarítás is, ahol a gyülekezet ifjai válvetve egymás mellett nekifeszültek, és a munkának a megkezdését nagyon szépen és nagyon látványosan meglódították, de még maradt egy kicsi, úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy nagyon szívesen ott lett volna, és egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott, azoknak örömhírrel a keddi napot tudom javasolni. Kedden 4 órakor, a ránk következő kedden 4 órakor fogunk gyülekezni itt a gyülekezeti udvaron, és onnan átmegyünk közösen együtt a helyszínre. Főbb feladatok, amik most ránk várnak, gyakorlati tényekbe merülve, egyrészt felmosás, ami nagy feladat lesz, úgyhogy külön ajánljuk az asszonytestvérek figyelmébe, hogyha otthon esetleg kevés lenne a terület, amit tisztán kell tartani, nagyon nagy szeretettel tudunk felajánlani plusz területet, valamint ablakoknak a tisztítása, és a férfi testvérek se érezzék kihagyva magukat ebből a feladatsorból, mert még van egy pár doboz, egy pár bokor, egy pár dolog, amit meg kell mozgassunk közösen. Én hiszem azt, hogy ezzel a keddi nappal be tudnánk fejezni azt, amit elterveztünk az előkészítés fázisában, ami a takarítást illeti, és utána már csak pakolás marad, és ez egy nagyon nagy örömhír. Én a villámtöltéssel kapcsolatban minden éven azt tapasztalom, amikor megszervezésre kerül, hogy amint a feladat megjelenik, az Isten megmutatja rá azt is, hogy kivel fogjuk megcsinálni. Én bízom benne, hogy most sokakat látok a szemem előtt, akikkel együtt fogjuk majd elvégezni ezt a feladatot. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel hívogatok mindenkit kedden 16 órától. Ha valaki nem tud pontosan csatlakozni, se riadjon vissza, késve is meg lehet érkezni. Az öröm, ami őt fogja fogadni, annál nem lesz kisebb. Több hirdetésünk nem lévén, kedves testvérek, énekeljük a 374. dicséretünknek mind a 6 verszakát. Úr Jézus, nézz le rám!

Szeretett testvérek, Istennek igéje János evangéliumából szól hozzánk, az első rész 14. versétől a 18. versig eképpen. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette. Ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet, kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Isten tegye áldottá az ő igének meghallását és szívünk befogadását. Gyertek és imádkozzunk! Belépve a te házadba, mennyei édesatyánk, bár hangzik szánkról az ének, és mintha testben vagy a szemeinkkel itt lennénk, de hány és hány dolog húz minket ahhoz, amiből ide érkeztünk hozzád. Gondolkodunk azokon, az embereken, azokról a dolgainkról, amelyeket nem tudunk letenni, aggodalmunkban, félelmünkben nem tudunk szabadulni a terheinktől. Istenünk, itt és most, a vasárnap szentségében, az ünnep pillanatában hozzád kiáltunk megterheltként, a te igédre szomjazóként, hogy könyörülj. Könyörülj, Dávid fia, mindazokon, akik elestünk, könyörülj rajtunk, Urunk, akik megfáradtunk, akik már úgy érezzük, többet se látni, se hallani nem tudunk. Szeretnénk eléd tenni mindazt, ami az igéből ránk tartozik, és szeretnénk eléd tenni mindazt, ami majd a szolgálatban, a holnap bizonyságtételeiben, és az elkövetkező veled való járásban a mi szerepünk lesz, és a mi lehetőségünk, hogy dicsőítsünk és magasztaljunk téged. Hallgass meg minket, atyánk, a feltámadott Úr Jézus Krisztusért. Amen. Szeretett testvérek, a 425. dicséretünk első verszakával készüljünk az ige hirdetésre. Az ének verszaka alatt a legifjabbak átvonulhatnak a nekik elkészített alkalomra.

Kedves testvérek, helyünket elfoglalva hallgassuk meg az Úrnak igéjét. Úgy, amint az írva található a zsidókhoz írott levél harmadik részében, az első 6 versben, a mai napi újszövetségi szakaszban. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Ő ugyanis Mózesnél nagyobb dicsőségre volt méltó, mint ahogyan a háznál a nagyobb méltósága van a ház építőjének. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az. Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, bizonyságul annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint a fiú, hű a maga házához, az ő háza mi vagyunk. Ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Eddig Istenünk írott igéje. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket innen az Úrházából, az Úrházában, és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki távolról van velünk az interneten és a rádión keresztül. Nagy dilemmák vannak a Szentírásban előttünk, újra és újra, de ezekből nagyon sokat elfed az időnek és a kulturális térnek a megváltozása. A második világháború tragikus eseményeit követően Európában a zsidósággal való mindennapi kapcsolat nagyon visszaesett, és ebből kifolyólag, meg abból a határvonalból is, amit nagyon sokszor nemzetek és népek között van, bizony a Szentírás megértése az némi előtanulmányt, némi kutakodás, keresgélést igényel. De tudjuk jól, hogy amit az ember sokra tart, amire az ember azt mondja, hogy ez értékes, azt megéri keresni. Nem tudom, hogy szokott-e ilyen lenni, hogy elveszlik-e esetleg egy szemüveg, ismerjük ezt a nagyon ritka eseményt, vagy nincs meg egy telefon, amikor az ember ez iránt tesz erőfeszítéseket, egy bizonyos pont után a hűtő is kinyílik, hátha, vagy a szekrény, vagy teljesen irreális helyekre is benéz az ember, mert nagyon nagy szükség van rá. Hát a Szentírásban az életnek beszéde van, az örök életnek a beszéde, a jelen való életünkön túl az örökké valóságra is tanítást, útmutatást hordoz. A bűnös ember megváltása, a nyomorúságban lévő embernek a meggyógyítása, ez mind-mind előttünk van a szövegben. És nem csak a Biblia bizonyos részei ilyenek, hanem ha teljes egészében akarjuk látni, és nekünk reformátusoknak ebben mindig egy kicsit úgy meg kell erőltetni magunkat, mert a mi hagyományunk és örökségünk is abba az irányba mutat, hogy nem darabokban látjuk a Bibliát, nem érdekes és érdektelen részekben, hanem a nagy egészbe. És a zsidókhoz írt levélnek ez a 6 verse a két szövetség közötti kapcsolatot mutatja be. Egy lelkész mindig azt fogja mondani, hogy ez az egyik legérdekesebb szakasz, mert ha olvassuk őszintén szólva, akkor tényleg az a legérdekesebb, mert abba merülünk bele, abba vagyunk benne szívünkkel, gondolatainkkal, vagy kicsit a KT nyomán mondva, teljes lényegünkkel, de ennek a szakasznak ez a kapcsolata, amit az Ó és az Új Szövetség között felmutat, ez minden csak nem egyértelmű. Különbséget tenni az egyik legnehezebb dolog, de mégis a mindennapokban újra és újra megtesszük, hogy lássuk a határvonalakat, mert talán ezek a határvonalak segítenek nekünk megmaradni nagyjából a biztonságérzetünkben, megmaradni nagyjából abban,
hogy ne essünk egymásnak. Ezért van a porták mellett kerítés, ezért vannak a szerződéseken lejárati dátumok, ezért vannak bizonyos keretek és szabályok meghatározva, hogy ne menjünk egymásnak. Erre egy gyönyörű példa a közlekedés, ahol egyszer valakik leültek és kitalálták, hogy mikor, milyen esetben, milyen mindenki által ismert szabályok szerint kell közlekedni. És aztán pont tegnap egy közlekedési pillanatban voltam, ami nekem nagyon ide mutatott erre a mai gondolatra, ahol hirtelen a kétsávos közlekedésből négysávosra váltottunk az együtt közlekedőkkel, és én úgy elveszettnek éreztem magam. Ha az Ószövetséget és az Új Szövetséget csak külön, így egymástól elszakítva tudjuk nézni, akkor lehet, hogy a mi Isten képünk is ilyen többsávossá válik, verekedő gondolatokkal, egymást megelőző és egymást felülíró mondatokkal, félelmekkel és hamis dolgokkal megterhelve. Azért kötötték egybe a Szentírást, és nincs ilyen, hogy első és második rész a praktikumon kívül, mert ez is egy jelzés, hogy mennyire összetartozik mindez. Hát ki gondolná azt, hogy a bekötése a Bibliának már egy üzenet. De kedves testvérek, talán meredeken hangzik, de ez mégis megállja a helyét. Mi történik az Ószövetségben? Már bevezettük jól a témát, úgyhogy kezdjünk dolgozni. Elsősorban az történik az Ószövetségben, hogy Isten a bűnbe került emberrel, lépésről lépésre, emberi életről emberi életre, kijelentésből kijelentésbe, ugye ismerős a kifejezés, helyreállítja a kapcsolatot, amennyire ez lehetséges. Ennek a helyreállításnak a gyakorlati mi volt, hogy egy pillanatra se érthessük félre, nem más, mint a bűnbocsánatnak a felkínálása. Magyarul, ha hoz az ember egy áldozatot, akkor az Isten azt elfogadja. Kegyetlennek és anyagiasnak tűnik, de az Isten megelégszik egy helyettesítő valamivel. A kegyelem végtelenségét, a kegyelem nagyságát, az Isten szeretetének a mértékét, amikor ki akarjuk fejezni, akkor lehet, hogy nagyon hamar előkerülnek azok a szülői képek, amikor édesapaként, édesanyaként egy papírfecninek, egy elmorzsolt köszönömnek, egy kis ajándéknak úgy örülünk, mintha az a világ legértékesebb és legdrágább dolga lenne. Amikor Isten az Ószövetségben kapcsolatba lép, újra és újra kapcsolatba lép, egyik generációról a másikra az ő népével, akkor az ő igazságérzetét, az ő szentségét nem kikapcsolja, nem megszünteti, hanem kegyelemből odahajol. És kegyelemből magához vonja a bűnöst, aki megváltásra szorul. És bár néha, ahogy olvassuk, úgy a bibliaolvasó kalóz szerint egy picit ilyen nagyobb ívek vannak a történetek és az ige szakaszok között, nem feltétlenül körvonalazódik ki a kép, de minden egyes kijelentése az Istennek gyönyörűen lánc formájában belekapcsolódik az előzőbe. És bár több ezer év távlatában látjuk a Szentírást, mert már csak maga az Új Szövetség és az Ószövetség között is ekkora időkről beszélünk, az egyik legérdekesebb és legizgalmasabb dolog, hogy egyik helyen se üti egymást. Mindaz, amit az emberek a Szentlélek által az Isten dolgairól lejegyeznek. Isteni ihletés, isteni kijelentés, amely, mint a folyó, ahogy a hegyekből elindulva csak egy erecske, egy pici patak, a völgyben, a síkságon meg már hajózható. Így érkezünk meg az Úr Jézus Krisztus eljöveteléig. És lehet, hogy sokak fejében, vagy gondolataiban
úgy szöget ütött, hogy minek a karácsonykor elővett, és karácsonykor sokat olvasott ige szakaszt hoztam ide. Hát ennek nem csak annyi a következménye, vagy az előzménye, hogy nem volt jobb, ami ide passzolt volna, hanem látnunk kell azt, hogy egy bizonyos pont után az Isten az ő munkáját, ahogy folytatja, elérkezett a pillanat, hogy a fiú megjelenjen. És ez az atya rendelkezése szerint ott és akkor történik meg, de ez bármennyire egy ideig tartó dolog a mi emberi felfogásunk szerint, még mind a mai napig a feltámadott Úr Jézus Krisztussal lehet találkozni. És ebbe az új szövetségbe belelépni, hát nagyon sokaknak nem megy. Ezzel nem elítélni, vagy megróni szeretném a korabeli keresztényeket, vagy gyülekezeteket, csak fel szeretném mutatni azt, hogy Jézus Krisztussal találkozni mennyire egy megdöbbentő, és mennyire nem mindennapi élmény. Abból a szempontból különösen, testvérek, hogy amit Jézus mond, az teljes mértékig megemészhetetlen annak, aki ebből a világból él. Aki ebből a világból nyeri a biztonságát, a mindenét, aki ebből a világból származik teljes egészében. Nem véletlen, hogy az ugyancsak János evangéliumában olvasható mondat ott van, a sötétség nem tudta őt befogadni. A sötétség nem tudta őt befogadni. És ez igazán nagy kérdés, hogyha a mi szívünkben, a mi életünkben nincs helye az Úr Jézus Krisztusnak, akkor az az ige tükrébe mit jelent? Mert a református ember, a Bibliát olvasó ember, a keresztény ember, hadd nyújtsam így ki a kategóriát, hogy minnyien érezzük ide tartozónak magunkat, az egyetlen egy mércét, amit valóban komolyan kell venni, és mindenek fölött oda kell állítani a magunk életébe, az nekünk a Szentírás. És hogyha a Szentírás szavai szerint nekem Jézus Krisztushoz közöm nincs, akkor az az Isten, akivel találkozni fogok, az nem az lesz, akit a Biblia leír. Pláne nem az új szövetség tolmácsolásában megmutatott és feltárt Isten kép. Hanem Jézus Krisztus nélkül maradok az emberi kezek és gondolatok készítményei között. És a hamis istenképek nem egyszer az emberi élet és történelem során nyeltek már el húsvér emberi életeket, és nyelik el mind a mai napig. Mind a mai napig. Bemutatkoznak, mint hatalom, bemutatkoznak, mint pénz, bemutatkoznak, mint emberi kapcsolatok, megbecsülés. Csupa olyan dolog, ami nélkül látszólag nem lehet élni. De hamis istenek, akik mögött ugyanaz a világnak a fejedelme áll, aki kezdettől fogva embergyilkos. És egy ilyen világban, ami nem semleges az emberre nézve, talán az egyik legnagyobb dolog, amit tévhitként ápolhatunk magunkban, hogy ez a világ semleges. Ugye a jó elnyeri a maga jutalmát, a becsületesség mindig sikerrel van koronázva. Bár igaz lenne, de ez a világ, amiben élünk a bűneset óta, nem semleges, hanem az erős, a gyengébbnek a farkasa. És ez a kifejezés nem csak erőszakos tettekben áll meg, hanem abban is, hogy hogyan tudunk egymáshoz viszonyulni. Ember az emberhez. Hát micsoda dolog az, hogy olyan különbségeket tudunk egymás között tenni, aminek a végén megfelelő és teljesen valósághoz illeszkedőnek tűnik az, hogy meg lehet ölni a másikat. Ideig el tud fajulni az emberi természetünk. Nem felejtem el, egyszer táboroztunk,
És a táborozás az mindig egy lelki magaslat, hiszen szól az ige, a fiatalokkal ott vagyunk, beszélgetünk. Egy kiemelt pillanat, aztán ott abban az adott táborban, ott tőlünk nem messze, egyik ember a másikat megkéseli. Nem a táborhoz tartozó emberekről beszélünk, de mégis megdöbbentő, hogy ezek a dolgok együtt léteznek. És kedves testvérek, nem azért kell nyitva legyen a szemünk, hogy sose legyen nyugalmunk. Ez nem erről szól. Csak jó nekünk meglátni azt, hogy az a béke, az a gyülekezeti közösség, amit mi megkaptunk ajándékba, aminek mi örökösei vagyunk, az minden csak nem magától értetődő. Mert ez a világ nem semleges. Nem semleges Mózes korában, nem semleges a proféták korában, nem semleges a királyok idejében, amikor bálványok hosszú során keresztül támad a gonosz és rabolja el a nép szívét. Ez a világ nem semleges. És az, hogy te ma itt Jézus Krisztusról hallasz, vannak ige hirdetők, akik szerint ez az egyik legveszélyesebb dolog. Mert innentől kezdve a kísértő ettől el akar távolítani. Na hát egy ilyen világban nem mindegy, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Egy ilyen világban nem mindegy, hogy Mózes, a nagy tekintély, aki az Ószövetség kijelentésének egy kulcsfontosságú szolgája, ugye a levélnek egy beszédes címet adtak, a zsidókhoz írt levél. Tehát Mózes és Jézus Krisztus között akkor ellentétek vagy kapcsolatok feszülnek. És ez a 6 darab igevers újra és újra azt mutatja fel, hogy amit az Isten elkezdett, azt Jézus Krisztusban tökéletesítette ki. És az az új világ, az az új szövetség, amit elhozott, az sok szempontból hihetetlen, és úgy tűnik, hogy hát én, ha oda belépek, én, hogyha e szerint fogok élni, akkor az én életem az sehova nem fog tartani, és megszegényedek, és sorolhatnám még a kísértéseket. Hányat ismerünk olyan jól már, mint a rossz pénzt. De kedves testvérek, azért csak a Szentírásból hadd hozzak egy pár bizonyságtételt. Mondjuk egy olyat, akit szerintem fejből tudunk, és már mindjárt el tudunk mesélni, de ott van nekünk Péter, aki a leghangosabb tagadója és ellenzője annak, hogy Jézus körül bármilyen erő azt mondhassa, hogy már pedig itt fogsz megállni, és ez egy büntetés, és ez egy nagyon kemény időszak lesz. Azt mondja Péter, hogy én nem hagyom. Egyes evangéliumi leírások annyira próbálják visszaadni azt, hogy mi történik ott a Gecsemáné kertben, hogy megjelenik a levágott fülű szolgának az elbeszélése is. Hogy hát ilyen nincs, én emberileg ellenállok az utolsó pillanatig, aztán ugyanaz az ember, nem sokra rá, a tábortusz körül este, ahol melegednek az emberek, ott a növekvő nyomás alatt úgy törik össze, mint a vékony faág. És tagadja meg azt a mestert, aki 3 éve előtte megy, és nem csak ember képében tündököl, nem csak egy ilyen emberi kapcsolat húzódik, bár egyébként az se kis dolog, hanem benne felismeri az élő Isten fiát, és megtagadja. És akkor mi a bizonyságtétel? Az, hogy pünkösd ünnepén, a Szentlélek kitöltetésében egy ilyen megtérő bűnös az Úr eszközeként más emberek megtérésében eszköz. Az új szövetségnek az a világa, amibe bevezet bennünket, nem biztos tudással van tele. Ez legkevésbé arról szól a mi útunk, amit Istentől kapunk, hogy tudom, hogy mi vár az ajtón kívül, tudom, hogy mi vár azokon a helyeken, ahová megyek.
szívünk szerint ebbe az irányba húznánk, hát én magam is. Néha olyan jó ötletnek tűnik, hogyha tudhatnám, hogy mi vár rám. De nem a tudás, hanem most kapaszkodjunk meg, mert csupa furcsa dolog fog jönni, hanem a bizakodás, a reménység, a bűnbánat, a másik embernek az előrébb helyezése. Ezek a dolgok, amik eszköztárként nekünk megadattak. Hát mi lesz ebből? Mi lehet ebből? Egy elvesző emberi élet. Én elaprózódom, engem ez a világ megesz, és innentől kezdve nem marad semmi. Bár mondana erről valamit a Szentírás, de hogyha egy kicsit gondolkodunk, akkor lehet, hogy mond is, bárányok lesztek a farkasok között. Hát olyan emberi tudás nincs a világon, ami egy szelíd, növényt fogyasztó, és nem is túl életre való állatot, ilyen körülmények között is úgy lát, hogy életbe fog maradni. Ilyet nem hallott még senki. És Jézus Krisztus ezt hirdeti meg. Az örökké valóságról meg ne is beszéljünk. Értitek? Csak képletesen szólva. Ott a bűnök legyőzésével, a gonosz örök elvettetésével Istennek a közelsége vár. Ezt a világot hirdeti meg az Úr Jézus Krisztus. Mi ma itt, amikor biztosra tudni akarunk, amikor kapaszkodókat keresünk, olyanokat, amelyek tapinthatók is, akkor bárhová fogunk nyúlni, értsük jól, csalódás érhet, és fog is. De akik életüket az Istenbe vetik, az Istennel való kapcsolatra teszik nap mint nap a voksukat, és ebbe a dologba keresik a boldogulásukat, róluk is beszél a Szentírás, azt írja, hogy aki az Úrban bízik, nem szégyenül meg. Ugye itt most kellene néhány bizonyítékot mondanom, hogy ez igaz. De eddigi életünk során, az eddigi életed és életem során, amikor Istenben reménykedtél, hogy majd megsegít, és kérted, hogy segítsen meg, akkor mi történt? Akkor mi történt? Teljesült az imádság, a szíved óhajtása? Vagy esetleg történtek még nagyobb dolgok is? Na talántán. Jött az igéből válasz olyan, hogy nem tudtak elállni a könnyeid, mert téged ott, és akkor úgy megvigasztalt az Isten, hogy érezted, hogy ilyen jól még sose voltál. Tud az Isten csodát tenni, jót tenni? Tudott veled csodát tenni, jót tenni, gyógyítani? Az én válaszom az, hogy igen. Még a kicsiny hitűségem ellenére is. Nap mint nap szembe kell nézni azzal, hogy automatikusan igazodom a régi ösztönhöz, hogyha én ezt emberileg végig gondolom, akkor a folytatás ez és ez lesz. Nap mint nap, evvel a harccal és küzdelemmel kell ott lenni a mindennapokban. De szeretett testvérek, hadd hangozzon nekünk a 6. vers, és bármennyire is nem a mi fülünk nyelvezetéhez van igazítva, zárjuk mélyen magunkba. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához.
az ő háza mi vagyunk. Ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Nem az a mi vállalkozásunk vagy vállalásunk, hogy minden sikerül, amit valaha elterveztünk, ez tudjuk, hogy nincs így. A mi vállalkozásunk alapja, amit én mostanában elég sokszor, már kicsit félek is, hogy mikor szólnak rám, hogy ismétlem önmagam, de a mi vállalkozásunk alapja az, hogy elmondjuk ennek a világnak, hogy van szabadulás. Szabadulhatok én, szabadulhatsz te, és szabadulhat mindenki, akinek már elég volt abból a keserédes méregből, amit lehet inni és fogyasztani. Én biztatok és bátorítok mindenkit, hogy a maga életében és a maga helyében keresse annak az ajándékát és az örömét, hogy az új szövetségnek ezt a reménységét, ezt a bizakodását a maga életébe töltse be, még akkor is, hogyha minden emberi ösztön ellene feszít. És azt mondja, hogy mi értelme van. Van ez a gondolat, amit Luthernek tulajdonítanak, hogy ha tudod, hogy holnap eljön a világ vége, akkor ma ültess egy gyümölcsfát. És ez a mondat ahány korban talál meg engem, olyan sok korom még nem volt, így 33 környékén még az élet nagy dolgai lehet előttem állnak, ha így dönt Isten. Ha pedig rosszat mondok, akkor az egykori beregszászi lelkész sorsára jutok, akit lenyilasztak a szószéken. Ez nekem egy megdöbbentő egyházi történet volt, amikor hallottam. Tehát ennyi év távlatából is azon gondolkodva, kedves testvérek, hogy van-e értelme az Istennek igent mondani ma, amikor a kárpátaljai magyarságnak a helyzete, és akkor itt mindenki tudná folytatni, nem? Van-e értelme fiatalokkal dolgozni, akik közül nagyon sokan külföld irányába tartanak, mert ott látják a maguk életének a lehetőségeit? Van-e értelme bármit is tenni, amikor ilyen szinten tombol a gonosz, és szemünk láttára saját bőrünkön történik, és érezzük azt, hogy ez a világ a sarkából kimozdult? Van-e értelme? Hát ha a Luther mondatának van bibliai kötődése, és én élnék a gyanúperrel, hogy ez itt fennáll, akkor a válasz egyértelműen igen. És erre az elhívást az Úr Jézus Krisztus adhatja meg. Ne akarjunk enélkül, ne akarjuk ezt a lépést kihagyni. Én szerintem egy nagyon nagy ajándék, hogy halljuk az egymás elhívását. Jó lenne, hogyha emberi kapcsolatainkban ez is ott tudna lenni, és megkérdezhetnénk egymástól, hogy a te szolgálatodra, a te Isten követésedre, a te utadra, te hogy kaptál elhívást? Mert azt már tudjuk, hogy kinek milyen dolgok terhelik az életét több irányból, de kérdezzünk egymás reménysége felől is. Én hát a táborok élményéből sokat beszélek, de csak nem mutatom vele a testvéreket, meg már látom is, hogy be kell fejeznem. De nekem mindig egy megdöbbentő dolog, hogy a bizonyságtétel néha az esetek jó részében nagyobb a tüt, mint az ige hirdetés. Ez nem féltékenység, én örülök neki. Ahogy tud, úgy szóljon az Isten, csak jussanak el a fiatalok arra a döntésre, hogy vele akarnak tovább menni. És a megtapasztalás ennek a kifejezésnek a kulcsa. Az, hogy valaki elmondja, hogy reggel felkeltem, végigmentem a napon és estére, ezt értettem meg. Lehet, hogy a gyülekezet közösségébe ezt is tudni kellene egymás felé gyakorolni, ezt is meg kellene tudni egymással.
És nem szégyen, ha valakinek nincs elhívása. Én úgy gondolom, az egy ima téma. Az egy ima téma, amiben egymás mellett lehetünk ott, és egy csodálatos dolognak a megszületése egy mérhetetlenül nagy ajándék, amikor végre valamire elhívást kapunk. Egy ilyen történet, és én ezzel zárom, nyár elején hallottam, és nem bírom kiverni a fejemből. Egy jó pár évvel ezelőtt egy fiatal tanárnő leesett a lábáról, és ágyba kényszerült, és ez az állapota élete végéig így is maradt. Ő egy Krisztusban hívő ember volt, hát akkor a hívőkkel is történnek rossz dolgok ezek szerint, és ő azt a küldetést kapta, választotta, már nem emlékszem pontosan a történetből, de akárhogy is mondom, mindenféleképpen ugyanott lyukadok ki, Isten azt helyezte a szívére, hogy imádkozzon emberekért. Olyanokért, akiknek a napi rendjétől kezdve az életük legapróbb rezgéséig mindent kikérdezett, mindent megtudott, és betegsége, terhe és súlya alatt imádkozott ezekért az emberekért. Akik közül a mai napra nagyon sokan ugyanígy szószéken állnak, mint most én. Valaki már több évtizede csinálja ezt a munkát, ezt a szolgálatot. Ami egy nagy csoda, mert egyébként a sátán szemébe a lelkipásztor is egy eléggé komoly probléma és tényező. És ez a gyülekezet ugyanígy a maga bizonyságtételei közül is sokat elő tudna hozni azokból a testvérekből, akik most rádión keresztül húzzák feljebb és hallgatják az igét, és mikor majd lezárul az alkalom és az esti csendesség lesz, imádkoznak értünk, akik jöhetünk, itt lehetünk, meg talán azokért is, akik nem lehetnek itt. Az, hogy minek van értelme, és hogy minek van látszatja, azt emberileg a nap végéig el lehet kezdeni, megtárgyalni és megvitatni. De az Isten szent lelke munkálkodik, még itt a templomba is, bármilyen megdöbbentő, még bennünk is. Hát kívánom a kedves testvéreknek, hogy legyen ezzel kapcsolatban bennünk nyitottság, hogy az Ószövetség és Újszövetség önmagát kijelentő Istene, és a feltámadott Úr Jézus Krisztushoz és a Szentlélek Úr Istenhez mi kötődjünk annyi szállal, amennyivel csak tudunk. És akkor olyan dolgokra lelünk rá majd még a világ végén is, amit nagyon sokan életerejük tejében nem láttak, nem hallottak és nem tapasztaltak. Hát így legyen miénk a Krisztus vígasza, a tőle kapott szolgálat és az áldás. Amen. A 425. dicséretünknek az első verszakát énekeljük, hinni taníts, Uram!

Mindenható édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, annyiszor hoztál már minket vissza, a reménytelenség, a kiábrándultság, a megfáradtság állapotából, és adtál nekünk megújított tiszta szívet, amivel hálaadással mehettünk a szolgálatba, a bajban lévőhöz, a másik emberhez, a családjainkhoz, szeretteinkhez. Urunk, talán a világ vége a mi szemünkben közel van, vagy épp egy lehetetlenség, és soha nem jön el. De annak az érzete, hogy sok minden nem a jó irányba tart, itt van bennünk, és eleven valóságként újra és újra felsejlik. Hát hadd imádkozzunk a közösségünkben azokért, akik eddig hordtak minket a vállukon az imádságaikkal, az eléd való újra és újra odaborulással. Hadd imádkozzunk azokért, akik ott az előtérben az igét hirdetik életükkel, szavaikkal, tetteikkel. Szeretnénk imádkozni az eljövendő alkalmakért, Isten tiszteleteinkért, bibliaóráinkért, a kirándulásért, ami nem csak egy testi felüdülés, Urunk, hanem a lélek számára is egy hely, egy általad elkészített hely. Így hozzuk eléd a villámtöltést, ahová fiatalok sokságát várjuk. Hadd szóljon ott a te igéd, és engedd, hogy minden az utolsó seprű vonástól kezdve az összes megtervezett programon minden csak rád mutasson, Úr Jézus Krisztus. És ugyanígy a gyülekezetünk közösségében is. Nyisd meg a szánkat a bizonyságtételre. Nyisd meg, Urunk, az életünket a reménységünk feltárására, még ha az kicsi is. Még ha az emberi szavakkal dadogó és töredékes módon átadható csupán. Könyörülj rajtunk most és az elkövetkezőkben. Az Úr Jézus Krisztusért, aki itt tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Amen. Áldásvételre készülve, kedves testvérek, énekeljük el hitvalló énekünket és a nemzeti imádságot.

Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvérek, a 430. dicséretünknek énekeljük mind a három verszakát.

Én bennem is él egy álom, mint hiába sír a szél felette. Nem tudja más, csak én érzem, hogy még most is

Tam. Rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

az Edda neve egyet jelent azzal, amikor a magyar rock őszinte és nagyívű. Innen lépünk tovább egy másik korszakos zenekar felé. A Piramis a 70-es, 80-as évek egyik legmeghatározóbb magyar rock zenekara volt. Erős dalamok, nagy színpadok és egy dal, amit szinte mindenki ismer. Szállj fel magasra!

piramis után egy intimebb lirai hang következik, amikor a rock nem harsány, hanem elgondolkodtató. A korál zenében mindig ott volt az érzelem és a belső csend. Ez már nem a stadionok világa, hanem a befelé.

0: Hello, Pulzus FM Radio.
1: És most egy zenekar, amely generációkat köt össze, egyszerre volt jelen a rockban és a balladák világában. A Bikini egyik legszebb, leglassabb dala következik, közeli helyeken egy szám, ami sokaknál személyes emlékeket hoz vissza. Közeli

A magyar rock történetében van egy zenekar, amely túlmutatott a határokon. Olyan időszakban jutott el Nyugat-Európában, amikor ez szinte elképzelhetetlen volt. Az Omega nem csak zenében volt úttörő. Angliában is felléptek, közvetlen kapcsolatba kerültek a nyugati rockzenével, és az elsők között hozták el Kelet-Európába a látványos színpadi effekteket, a füstöt, a nagy koncertsokat. A nyugati hatások erősen formálták a hangzásukat, és ebből született meg az, amit ma Omega hangzásként ismerünk. Magyarok legendák, dalok, amelyek túlélték az évtizedeket. Ez volt a zeneszál mára, köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok! Сьогодні у програмі музичний трек прозвучали легенди угорської рок-музики. Пісні, що народилися не сьогодні, але й тепер звучать так само потужно. Дякую за увагу, залишайтесь радіо Пульс FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se, Radio Pulse. Divjanosto 2, Diodin FM.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúság érzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdinnye vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vízes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Летний мікс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчуєш спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію ваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio.
3: More music in the mix.
4: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
5: Kellemes időtöltést kívánok, Antal István vagyok, ez itt a Zenesáv, ahol most a magyarok legendái következnek. Olyan dalok, amik nem ma születtek, de ma is ugyanúgy hatnak. Utána egy azokat sem dovassó váhé programa muzičný track. Zaraz prozvučajt legendy uhorskoj rock muziky. Písni čo narodilo sa dnesiohodni, ale i teper zvučajt tak samo potužno. Počinajmo. Indičunka s Adam Művekkel, következik a kör.

Az Edda neve egyet jelent azzal, amikor a magyar rock őszinte és nagyívű. Innen lépünk tovább egy másik korszakos zenekar felé. A Piramis a 70-es, 80-as évek egyik legmeghatározóbb magyar rock zenekara volt. Erős dalamok, nagy színpadok és egy dal, amit szinte mindenki ismer. Szállj fel magasra!

piramis után egy intimebb lirai hang következik, amikor a rock nem harsány, hanem elgondolkodtató. A korál zenében mindig ott volt az érzelem és a belső csend. Ez már nem a stadionok világa, hanem

0: Hello, Pulzus FM Radio.
1: És most egy zenekar, amely generációkat köt össze, egyszerre volt jelen a rockban és a balladák világában. A Bikini egyik legszebb, leglassabb dala következik, közeli helyeken egy szám, ami sokaknál személyes emlékeket hoz vissza.
2: Közeli

A magyar rock történetében van egy zenekar, amely túlmutatott a határokon. Olyan időszakban jutott el Nyugat-Európában, amikor ez szinte elképzelhetetlen volt. Az Omega nem csak zenében volt úttörő. Angliában is felléptek, közvetlen kapcsolatba kerültek a nyugati rock zenével, és az elsők között hozták el Kelet-Európába a látványos színpadi effekteket, a füstöt, a nagy koncertsokat. A nyugati hatások erősen formálták a hangzásukat, és ebből született meg az, amit ma Omega hangzásként ismerünk. Magyarok legendák, dalok, amelyek túlélték az évtizedeket. Ez volt a zeneszál mára, köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok! Сьогодні у програмі музичний трек прозвучали легенди угорської рок-музики. Пісні, що народилися не сьогодні, але й тепер звучать так само потужно. Дякую за увагу, залишайтесь Радіо Пульс FM.

0: Хорош. Хорош.
1: Да.
2: Hit, közösség, értékek. Határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

Szegfűhajú János. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, s annak egy fiacskája. Még egy hetesen volt a fiú, mikor az anyja özvegységben maradt, s mert hogy olyan szegény volt az asszony, mint a templom egere, még keresztkomát sem talált. Búsult ezen a szegény asszony, majd megszakadt a szíve, s nagy bújában, bánatában elindult, maga sem tudta hová, merre, csak ment, mendegélt, s addig ment mendegélt, míg a tengerpartjára nem ért. Egyszer csak, amint ott járdogált, fels alá, elejbe ugrik egy förtelmes varangyos béka. Az özvegy asszony nagyot sikolt, megfutamodik, de a béka hirtelen szép asszonnyá változott, s kiáltott az özvegy asszonynak: állj meg, szegény asszony, ne félj tőlem! Visszafordult az özvegy asszony, s szeme szája elállt a csodálkozástól. No, mondta a szép asszony, látod-e, hogy asszony vagyok én is? Hadd hallom, mi bajod, mert látom az arcodon, hogy nehéz bánat nyomja a szívedet. Ó, hogy ne nyomná, kesergett az özvegy asszony. Egy hete, hogy özvegy állapotban maradtam, s nincs egy jó lélek, aki keresztvíz alá tartsa a kicsi fiamat. Majd keresztvíz alá tartom én, mondta a szép asszony. Mindjárt megfordultak, mentek az özvegyasszony házához, megkereszteltették a fiút, s lett az ő neve Szegfűhajú János. Mert akár hiszitek, akár nem, olyan volt a haja ennek a gyermeknek, mint a szegfű, az arca meg olyan szép, de olyan szép, hogy ahhoz hasonlatost még emberi szem nem látott. Jaj, lelkem komám asszony, mondotta a szép asszony, adja nekem ezt a gyereket! Tejbe vajba füröztöm, szépen felnevelem, s kigyelmednek is olyan dolga lesz, hogy a királynéval sem cserél. Mondta az özvegy asszony, ó, hogy adjam másnak szívemről szakad drága gyermekemet? Hanem a szép asszony addig beszélt, hogy így meg úgy, akár minden nap láthatja a fiát, amiatt ne busuljon, hogy a szegény asszony mégis ráállott, s fiát a szép asszonynak adta. Közben honnét, honnét nem, mindenféle drága ételek s italok kerültek az özvegyasszony asztalára, s mikor a szép asszony elment a gyermekkel, még egy zacskó aranyat is hagyott neki. Elment a szép asszony, s ahogy a tengerpartjára ért, aranyvesszővel a tengerre suhintott, az egyszeribe két felé vált, aztán szépen besétált a tenger közepébe. Ott volt az ő palotája, amelynek színarany volt a fedele, gyémánt a fala. S csak hallgassatok ide, ahogy hazaért, mit tett a szép asszony? Összeaprította a gyermeket, behányta minden csontját, bontját, ízét, porcikáját egy kádba. Három napig meg se nézte. Akkor mindenféle csodaírekkel megkenegette a gyermeknek minden porcikáját, s hát, lássatok csodát, nagy fiú lett belőle, nagyobb egy 10 éves gyereknél. Egyszeribe megszólalt Szegfűhajú János. Ó, lelkem keresztanyám, miért ébresztett fel, olyan szép országban jártam? Hol jártál, édes fiam? Rézországban, lelkem keresztanyám, s hely, mi szépet láttam, s tanultam ott. No, ne búsulj, látsz, s tanulsz te még szebbeket is? Amint ezt mondotta, összeaprította Szegfűhajú Jánost, beledobta a kádba minden porcikáját, s három nap múlva ismét felébresztette. Ó, lelkem keresztanyám, mondotta Szegfűhajú János, minek ébresztett fel? Ezüst országban jártam, s ott én olyan szép, csodálatos dolgokat láttam, tanultam. Bizony, ha láttál, tanultál, ne búsulj, mert látsz, tanulsz te még szebbet is. De hadd lám, tudsz-e már valamit? Tudok, bizén, azt is tudom, hogy az édesanyám a tengerpartján sétás, kesereg utánam. Eredj hát, vezesd ide! A szép asszony odaadta az aranyvesszőt, azzal Szegfűhajú János megvágta a tengert, az mindjárt két felé vált, s szépen kisétált János a tengerpartjára. Ím, csak ugyanott volt az édesanyja, sírdogált, kesergett magában. Megölelte, megcsókolta az édesanyját, szép gyöngéden megfogta a kezét, s elvezette a szép asszony palotájába, aki mindenféle jóval traktálta az özvegyasszonyt. Ebéd után Szegfűhajú János kikísérte édesanyját a tengerpartjára, ottan elbúcsúztak egymástól. Amint János visszament a palotába, a szép asszony egyszeribe összeaprította, testét a kádba hányta, s három napig meg se nézte.
Akkor megkenegette minden csontját, bontját, ízét, porcikáját, s egy szempillantás sem telt belé, megelevenedett szegfűhajú János. Nagy dali legény lett belőle, s hétszerte szebb még, mint annak előtte. Ó, lelkem, keresztanyám, mondta János nagy búsan, minek ébresztett fel? Aranyországban jártam, s annyi szépet láttam, s tanultam ott. Bizony, ha tanultál, majd hasznát veszed, látsz, tanulsz te még annál szebbeket is. Abban a pillanatban elmosolyodott szegfűhajú János. Mit mosolyogsz, keresztfiam? Hogy ne mosolyognék, hogy ne örülnék? Megéreztem, hogy az édesanyám a tengerpartján sétál. Eredj hát, hozd ide! Fogta János az aranyvesszőt, utat vágott a tengeren, s édesanyját lehozta a palotába. A szép asszony most is megvendégelte az özvegyasszonyt, s meg is vigasztalta. Ne búsuljon, komám asszony, 3-4 nap sem telik belé, meglátogatjuk. Elment az özvegyasszony, a fia kikísérte a tengerpartjára, de amint visszatért, a szép asszony diribre darabra vagdalta, minden ízét, porcikáját összeaprította, s azzal behányta a kádba. Mikor a 3 nap kitelt, megint felébresztette Jánost, aki most 100-szor szebb volt még, mint annak előtte, de azért mégis szomorú volt erősen. Ó, lelkem, keresztanyám, minek ébresztett fel? Gyémánt országban jártam, s láttam, amit láttam eddig, de azt még nem, amit ebben az országban. Jó, jó, csak ne szomorkodj, csendesüljön a szíved, látsz te még szebbet is, vigasztalta a szép asszony. De szegfűhajú János nem vidult fel. Az volna nekem legszebb, mondta lelkes szóval, ha láthatnám az édesanyámat. Eredj, fiam, eredj az édesanyádhoz, vígy egy zsák aranyat is, építes palotát az édesanyádnak, de olyat, hogy csodájára járjon a világ. Hát, keresztanyám, nem jő el. Majd elmegyek én is, eredj csak most magad. Megy János az édesanyjához, mutatja a zsák aranyat, s mondja. Ihol egy zsák arany, édesanyám, menjen el a királyhoz, s kérjen engedelmet, hogy palotát építhessünk. Megy az özvegyasszony a királyhoz, s elmondja, hogy mit akar. Kérdi a király. Kinek a palota, te szegény asszony? Talán csak nem magadnak. Bizony, felséges királyom, ne bántsa mondásom, magamnak s a fiamnak. Ugyan, no hát, küld ide a fiadat, hadd látom, ki is, mi légyen ő. Hazamegy az özvegyasszony, de még egy szót sem szólhatott, nevetett szegfűhajú János. Rosszul esett ez az anyjának, s kérdezte nagy szomorúan, ó, lelkem, fiam, miért nevetsz rajtam? Éne, édesanyám, nem kigyelmeden nevetek én, hanem a király gondolatán. Ugye azt mondta, menjek hozzá. Azt, édes fiam, azt. Mindjárt felöltözött szegfűhajú János, de olyan szép, olyan ragyogó gúnyába, hogy a királyfi is felvehette volna, s amíg végigment a városon fel a palotába, kicsődültek a népek, s úgy csodálták a szépséges szép legényt. A király éppen az ablakban könyökölt, amikor szegfűhajú János belépett a kapun, s mindjárt odaszólította a leányát. Nézzed, leányom, nézzed, de szép dali vitéz, ragyog az udvar a szépségétől. Jaj, de szép, jaj, de szép, mondta a király kisasszony is. Mind a ketten elébe mentek szegfűhajú Jánosnak, le a garádicson, fogadták nagy becsülettel, felvezették a parádés szobába, s ottan aranylócára ültették. Felséges királyom, mondotta szegfűhajú János, eljöttem a parancsolatjára. Nem parancsoltam én, hogy jöjj ide, mondta a király, hiszen híredet s nevedet sem hallottam eddig. Bizony, tisztesség ne essék, felséget hivatott engem, mert én vagyok a fia annak az özvegyasszonynak, aki palotát akar építetni. De bezzeg ámult bámult a király, hogy annak a szegény özvegyasszonynak ilyen fia legyen. Jól van, fiam, mondotta a király, én nem bánom, építsetek palotát, amilyet akartok, majd ha felépül, megnézem én is. Szentül hitte a király, hogy szegfűhajú János külső országi királyfi, csak nem akarja kiadni magát, mert előbb látni akarja a leányát. Bizony mondom, ezt hitte a király kisasszony is, s magában gondolta, hely, ha ez a szép királyfi feleségül venne. Szegfűhajú János csak mosolygott magában. Jól tudta, hogy mit gondol a király is, a leánya is. Illendőképpen elbúcsúzott, s azzal hazasietett.
Mire hazaért, ott volt a keresztanyja. Egyszeribe kőműveseket fogadtak, s mindenféle mesterembereket, s még aznap építésbe fogtak. Hallod-e, János, mondta a szép asszony, te maradj a kőművesekkel, én az anyáddal bemegyek a városba, sétálunk, amíg a palota felépül. Csodálkozott ezen a beszéden az özvegyasszony, de nem szólt, ment a szép asszonnyal a városba. Alig fordultak egyet-kettőt, visszatértek, s ím, ott ragyogott tündökölt a palota, 77-szer szebb volt a királyénál. Az özvegyasszonynak a szava is megfogyott a nagy csodálkozástól, s a szép asszony erőnek erejével vezette fel a gyémánt garádicsokon, nem akarta hinni, hogy ez az ő palotája. Jaj, Istenem, tépelődött magában, mi

Ebbek, zenget zúgott a palota a muzsikától, 12 banda húzta, de úgy, hogy a föld is meghasadozott belé. Na, asztalhoz ülnek, esznek, isznak, vígan vannak, de egyszer csak szegfűhajú János azt mondja csöndesen a keresztanyjának. Lelkem keresztanyám, nincs itt maradásom, megjött az én órám, amikor indulnom kell világjáró nagy utamra. Tudom, fiam, ha nem mondod is, mondotta a szép asszony. Hát csak eredj, ne szólj senkinek, majd én itt maradok, s kínálom a vendégeket. Vigyázz magadra, s amit négyszer álmodban láttál, s tanultál, s azt is, amit tőlem tanultál, jól tartsd a fejedben, ha szerencsével akarsz járni. Azzal szegfűhajú János felkelt az asztaltól, s mire észrevették volna, kisurrant a szobából. A vendégek tovább ettek, ittak, vigadoztak, de egyszer mégiscsak észrevették, hogy volt gazda, nincs gazda, s különösen a király erősen zokon vette, hogy faképnél hagyta őt, s a többi vendéget. Hát még a király kisasszony, a könnye is kicsordult haragjában, szégyenében. No, megálljatok, gondolta magában a szép asszony. Mindjárt vége lesz a haragotoknak. Mit csinált, mit nem, elég az, az ő bűbájos mesterségével megcsinálta, hogy egyszerre mind elfelejtették Jánost, még a király kisasszony is, s szinte szétesett a palota, olyan vígan voltak. Ment, mendegélt szegfűhajú János hetet hét ország ellen, hegyeken, völgyeken át, s heted napra a veres tenger partjára ért. A veres tenger partján találkozott egy öreg asszonnyal, köszönt annak illendően. Adjon Isten jó napot, öreg anyám! Adjon Isten, szegfűhajú János! Hallottam már híredet, azt is tudtam, hogy idejössz. Gyere csak utánam, gyere! Azzal csak előhúzott a kebeléből egy aranyvesszőt, rásuhintott a tengerre, az mindjárt kétfelé vált. Szépen átsétáltak a tenger túlsó partjára, ott kezdődött Rézország. No, szegfűhajú János, mondotta az öregasszony, tudd meg, hogy Rézországba került, és ennek az országnak én vagyok a királynéja. Ha szolgálat kell, nálam maradhatsz, de azt megmondom, hogy a leányomra szemet neves, mert akkor vége az életednek. Fogadkozott szegfűhajú János, hogy ne féljen, nem néző senki leányára, csak különben jó dolga legyen. Na, a királyné mindjárt kezére adta a részszőrű ménest, de meghagyta erősen, hogy addig menjen a ménessel, amíg maga magától valahol megállapodik, azon túl egy lépést se, mert különben halálfia. Ezt mondotta a királyné, de magában egyebet is gondolt. Azt gondolta, hogy akár így, akár úgy, de élve ki nem kerül Rézországból szegfűhajú János, mert szentül hitte, hogy csak a leányáért szegődött be hozzá. Így volt-e, nem-e? Én azt most meg nem mondom. Elég az, hogy szegfűhajú János kihajtotta a ménest a rézerdőbe, csendesen mendegélt utána, de még az erdőbe jóformán be sem értek, megszólítja valaki hátulról. Állj meg, világszép szegfűhajú János! Visszafordul János, s hát egy szépséges szép leány volt, aki megszólította. Az ám, azt is tudta mindjárt, hogy Rézország királynéjának a leánya volt ez a lány. Mondta János, fordulj vissza, király kisasszony, mert az anyád megtiltotta, hogy veled beszéljek. Ne félj, világszép szegfűhajú János, amíg engem látsz. Csak légy hozzám igaz szeretettel, a többi az én dolgom. Eleget mondta János, hogy így meg úgy térjen vissza, de a király kisasszony ott maradott vele, s csak este felé tért haza. De hogy elváltak egymástól, mi történt, mi nem, álom nehezedett János szemére, lefeküdt egy fa alá, s elaludt mélyen. A ménesnek sem kellett több, utcu neki elvágtatott ezüst országba, ottan is az ezüst erdőbe. Éppen arra sétált ezüst ország királynának a leánya, nosza, mindjárt küldötte az ezüst táltost, s az egy szempillantásra behajtotta a ménest az ezüst palota udvarába. Eközben fölébredt János. Néz erre, néz arra, törli a szemét, volt ménes, nincs ménes. Búnak eredt szegény feje, na, most mi csináljon? Amint így tűnődnék, búslakodnék magában, megint csak ott terem mellette a részhajú király kisasszony, de nem gyalogám, hanem táltos lovos, azt mondja Jánosnak, ne búsulj, világszép szegfűhajú János, ülj fel erre a tátosra, vágtas ezen az ezüstvárhoz, s csak megmutatod magad az ezüsthajú király kisasszonynak, meglásd, mindjárt visszaereszti a ménest. Felül János a tátosra, az meg egyet ugrik, kettőt szökik, ott volt az ezüstvár előtt. Az ezüsthajú király kisasszony, amint meglátta Jánost,

0: egyszeribe kieresztette a ménest, édesen, kedvesen Jánosra mosolygott, s lekiáltott a palota ablakából. Vigyázz a ménesre, szegfűhajú János, mert többet ki nem eresztem. No, csak hogy megint kezére kaphatta, elindítja a ménest, megy, mendegél, szép lassan eregél, visszafelé a rézerdőbe. De még egy jó hajításnyira sem mehettek, a tátos megállott, s ott abban a helyben megcsikózott. Azám, mégpedig kettőt csikózott. Az egyik mindjárt talpra állott, ugrált az anyja körül, hanem a másik, gírhes-görhes bogos volt, meg sem tudott mozdulni. Mit volt, mit nem tenni, János a gírhes-görhes csikót a nyaka közé vette, s úgy cipelte az anyja után. Viszi-viszi a csikót, jó messzire viszi, s az Ina is csak úgy reszketett más, ím egyszerre csak megszólal a csikó. Tégy a földre, édes gazdám, eleget vittél már, most majd én viszlek téged. Ha nem vigyázz magadra, ha hazamegyünk, mert a királyné akasztófára szánt téged. Akármit mond, ne szólj semmit, csak gyere ki hozzám, ha megvacsoráltál. Felül János a tátos csikóra, nagyot rittyent az ostorával, arra a ménes megriadt, sebesen szélnél sebesebben vágtatott haza. Aztán beterelte mind az istálóba, s fölment a palotába. A királyné asztal mellé ültette, ugyancsak kínálta étellel, itallal, s kérdezgette mindenféleképpen, hogy hol járt, merre járt, látta a király kisasszonyt. De János egy szó nem sok, annyit sem szólt, csak evett, ivott, s vacsora után kiment az istállóba. Hadd el csak, mosolygott magában a királyné, tudom én jól, hol voltál, merre jártál, de nem is kerülöd el az akasztófát. A lovak mind leheveredtek volt már, csak a kicsi tátos állott. Gyere, gazdám, gyere, ülj a hátamra, hadd viszlek az ezüst várba, nagy vendégség lesz ott, jön a rész király kisasszony is. Szót nem szólhatott János, már ott termett a király kisasszony tátosa. A király kisasszony ráült, s mondta ez is Jánosnak, gyere, János, gyere! De még el sem indultak, súgta a tátos Jánosnak. Hallod-e, édes gazdám, azt mondom neked, hogy be ne menj abba a szobába, ahol a vendégség van, csak maradj te a szomszéd szobában, s ha hallod, hogy rólad beszélnek, szaladj ki az udvarra, s ülj rám! Na, elvágtatnak sebesszélnél sebesebben, mindig egymás mellett, a király kisasszony, szegfűhajú János, az ezüst udvarban megkötik a lovakat, de Jánost visszarántotta a táltos csikó. Nézd meg jól a nyergemet, édes gazdám, két csillag van rajta, nehogy aztán más lovára ülj a sötétben. Felmennek a palotába, de a király kisasszony hiába hívta Jánost a vendégek közé, elbújt a szomszéd szobában. Ámbátor nem látta, jól tudta, hogy kik vannak ott, mert hiszen mondtam már, hogy négyszeri álmában sokat tanult, s még azt is tudta, ki mit gondol felőle. Tudjátok-e, mondotta valamelyik, mi újság? Itt jár valahol szegfűhajú János. Azt mondom én minden anyának, vigyázzon a leányára, mert amelyik leány ezt a legényt egyszer meglátta, halálos szerelembe esik. Pedig hiába, mert a gyémánthajú király kisasszony lesz az ő párja. Hallotta ezt jó szegfűhajú János, s azt is tudta, hogy az ezüst ország királynéja mondta ezt. Hiszen csak jöjjön az én országomba, mondotta az aranyország királynéja. Akasztófán szárad a szép haja, pedig közel járhat az én országomhoz. Hely, asszonyok, lányok! Úgy tetszik nekem, hogy valahol itt van most is a palotában, s hallgatja a mi beszélgetésünket. Megijedt erre a szóra a részhajú király kisasszony, elfehéredett a színében, reszketett, mint a nyárfa levél. Ugye mondtam, kiáltotta az arany királyné. Nosza, mind felugráltak az asztal mellől, s mentek mind, hogy keressék meg szegfűhajú Jánost. De eközben már a tátos csikó olyan nyerítést és dobrokolást vitt végbe, hogy szegfűhajú János észrevette magát, s szégyen a futás, de hasznos, leszaladt az udvarba, felpattant a tátosra. Utána mind a királynék, a király kisasszonyok, hercegek, királyúrfik kergették Jánost, de a tátos csikót egy sem tudta elérni, pedig táltoson ült valamennyi. Nagy bosszankodva visszafordultak ezüst ország határáról, csak a részhajú király kisasszony nem. Ez addig kiabált János után, várj meg, János, várj meg, hogy egy kicsit megcsendesítette a táltost, s együtt mentek haza. Hanem a rész királyné nem aludott. Lent sétált az udvaron, úgy várta őket. No, te szépséges virág, hol voltál, förmett a leányára égtelenül. Tudja jól, édesanyám, hírével jártam.
1: Igen, igen, híremmel jártál, de azt nem mondtam, hogy szegfűhajú János is veled menjen.
0: Azzal Jánoshoz fordult.
1: No, szegfűhajú János, most a kezem közé kerültél. Holnap reggel felakasztatlak. Ugye megmondtam, hogy ne vess szemet a leányomra, mert nem vagy te hozzáillő.
0: János nem szólt semmit, csak hallgatott.
1: Be sem köthette a csikót. A királyné megfogadta a katonáival, s tömlőcbe záratta. A tömlőc ajtajára 7 lakatot tétetett, hogy se ő ki ne jöhessen, se a leánya be ne mehessen hozzá. De tétethetett volna 77 lakatot János, a szép asszonytól erre is tanult mesterkedést. Mind a 7 lakat kinyílt, s a király kisasszony bement a tömlőcbe, leült János mellé, és úgy sírdogát kesergett.
0: János, János, világszép szegfűhajú János, ha te engemet szeretnél, és elvinnél a te hazádba.
1: De János nem szólt semmit, csak hallgatott, s mind a gyémánt király kisasszonyra gondolt, akit ő látott már álmában. Egyszerre csak kopogtatnak a tömlőc ajtaján. A királyné kopogtatott, s beszólt. Alusszol-e, álmodol-e, szegfűhajú János?
0: János nem felelt, de felelt a király kisasszony helyette.
2: Nem aluszom, nem álmodom, bús sorsomról gondolkozom.
1: Hely, kinyitja az ajtót a királyné szörnyű haraggal, sikolt-rikolt a katonáknak. Hey, katonák, gyertek, gyertek, vigyázzatok, s reggel korán fölakasszátok ezt a jöttment szegfűhajú Jánost.
0: Jöttek a katonák, s vigyáztak szegfűhajú Jánosra, de hiába. Az csak mosolygott magában. Hajnalban pedig odament a tömlöc ablakához a táltos csikó, s benyihogott szegfűhajú Jánosnak.
2: Élsz-e, halsz-e, édes gazdám?
1: Élek, kicsi lovam, élek. Noha élsz, ülj a hátamra, beugratunk a részkirályné udvarába, s szólj be az ablakán. Azzal a táltos csikó egy rúgással szétrúgta a tömlöc ajtaját, fölpattant rá János, s úgy tettek, ahogy a táltos mondta. A részkirályné éppen vacsora mellett ült, mikor János bekiáltott az ablakon. Hely, felugrott mindjárt. Lekapta a falról a hegyes kardját, aztán szaladt az istálóba, felült a táltosra, s hip-hop vágtatott szegfűhajú János után. Vágtatott János is szélnél sebesebben, de a részhegyen megállapodott, s most már megszólalt ő is.
2: Mit akarsz, részkirályné?
1: Megöllek, szegfűhajú János, akinek az én leányom halálos betege. Mindjárt kardot rántott, nem különben szegfűhajú János is, s összecsaptak, hogy ég, föld megrezdült a szörnyű csattogásba. Egész éjjel, egész nap folyton folyvás csattogott a kard, de egyik sem tudta legyőzni a másikat. Akkor azt mondta a királyné, no szegfűhajú János, ám bátor asszony vagyok, még nem akadt férfi, akit le ne győzzek. Legyen tied országom, leányom.
0: Mondotta János,
1: nem kell nekem sem országod, sem leányod, nincs nekem itt maradásom, addig meg sem nyugszom, míg gyémánt országba nem érek.
0: Nem is volt többet maradása, addig meg sem állott, míg ezüst országba nem ért. Hiszen ment volna ő egyenes gyémánt országba, de nem kerülhette ki ezüst országot, az ám, még aranyországot sem. Mondjam, ne mondjam, sok beszédnek sok az alja, ezüst országban is, aranyországban is csak úgy volt, ahogy rézországban. Hely, pedig dekönyörgött az ezüst hajú király kisasszony. Csak ment János tovább. Hely, pedig dekönyörgött az aranyhajú király kisasszony.
2: Maradj itt, világszép szegfűhajú János!
1: Nem maradhatok, aranyhajú király kisasszony, mondta nagybúsan szegfűhajú János. Nincs nyugvásom, míg gyémánt országot is nem látom valósággal.
0: Tovább ment mendegét szegfűhajú János, s amint ment mendegét, sóhajtozott.
2: Hé, Istenem, ha most itt volna az én lelkem keresztanyám!
0: Bizony, ha kívánta, csak előtte termett a szép asszony.
2: Itt vagyok, keresztfiam, rám szorultál, ugye?
0: Ó, lelkem keresztanyám, bizony nem tudom, mit évő legyek, merre forduljak. 3 országot bejártam, 3 király kisasszonyt bánatban hagytam, majd megszakad a szívem. A szép asszony nem szólt semmit, csak mosolygott, s intett Jánosnak, hogy menjen utána. Mentek, mentek, mendegéltek, s egyszerre olyan földre értek, ahol gyémánt volt a fű, a virág, a fa, s minden. Ihol, mondta a szép asszony, gyémánt ország, emlékszel-e rá?
2: Emlékszem, mondta János, ilyennek láttam álmomban is.
1: Gyere hát velem a gyémánt várba, ott lakik a gyémánt királyné leánya. Tudd meg, hogy a gyémánt királyné az én testvérem, s mióta te világra születtél, reád vár, szegfűhajú János, hogy neked adja a leányát.
2: aközben a várhoz értek, s hát, jő elejbük a királyné és a leánya, aki szebb volt a ragyogó csillagnál. Éppen olyan szép, amilyennek álmában látta.
1: Hely, volt öröm, amikor a királyné meglátta a húgát, de ezzel a király kisasszony sem szomorodott el, amikor meglátta szegfűhajú Jánost. Mondták mind a ketten lelkes szóval, te az enyém, én a tied. A gyémánt királyné Jánosnak adta egész országát, csak királyságát, s még aznap megtartották a lakodalmat, s két álló hétig el sem végezték. Eközben János anyját is gyémánt országba hozták, palotástól mindenestül. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio. Pulz

0: ugye megbocsátasz, most vörösen ég a bőröd, hiszen tudja már a bűnöd, én bármit megteszek neked, de a titkod nem leszek.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Вивьяносто два и один FM. Классное радио в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Biodim FM.